egyszer szép éder végészem. Und geht's gut, setz dich zu mir, jetzt feiern wir!